Come on. Yeah.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli forrást kapnak a légkondicionálók rendbetételére a kórházak. Indul az ünnepi könyvhét, változékony és kicsit hűvösebb időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli forrást kapnak a kórházak klímaberendezéseik javítására, karbantartására. Erre a célra összesen 3 milliárd 400 millió forintot adnak az egészségügyi intézményeknek, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról is írt, hogy a kormányülésen egyebek mellett elrendelték a felkészülést a várható kánikula helyzetre, és határoztak a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopjáról, illetve az uniós források felhasználásáról is. Büfékocsikat, food truckokat vizsgált a fogyasztóvédelem. A hatóság leginkább higiéniai problémák, hiányos dokumentáció, illetve műszaki gondok miatt büntetett, de előfordult az is, hogy lejárt vagy rosszul jelölt termékekre, alapanyagokra bukkant. A tisztasággal egyébként a mintegy 400 ellenőrzés tizedénél nem voltak elégedettek az ellenőrök. Az országos akció során több mint 17 millió forint bírságot szabtak ki. Dübörög a cseresznye szezon, a fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb arány a tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavaly évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára, most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
1: Kezdődik az ünnepi könyvhét. Mától vasárnapig több mint 200 stand, 100 program és 540 új kötet várja a közönséget a budapesti Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén. Az eseményt 97. alkalommal szervezik meg. Változóan napos felhős idő várható, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. A hőmérséklet visszaesik, odakint 20-26 fok lehet napközben. Holnap a felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, északkeleten előfordulhat néhány zápor, északnyugaton pedig csepereghet az eső, 21-26 fok lesz odakint. Szombat reggel lehetnek felhős tájak, aztán sok napsütés várható, de ez záporok szakíthatják meg a 22-27 fokban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Új kerékpárutak épülnek a dél-zalai határvidéken. Közösségé nőtt a jubiláló Göcsei Szegek, a holokauszt áldozataira emlékeztek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: Az, hogy most ebben az évben jobb a cseresznye kínálat, onnan is látszik, hogy az árak jóval alacsonyabbak, mint a tavalyi évben. Tavaly nagyjából a 3 és az 5 ezer forint között mozgott a cseresznye fogyasztói ára. Most ebben az évben nagyjából a 2-3 ezer forint között látjuk. Várhatóan ezek az árak maradnak a közeli jövőben, hozzátéve, hogy a cseresznye egy borzasztóan érzékeny piac az időjárás változására. Nagyon gyorsan tud reagálni a betakarítható mennyiség, vagyis a kínálat.
2: A Csácsi-hegyen bárki szedhetett cseresznyét saját fogyasztásra az elmúlt napokban, írja Zaol. A kezdeményezésnek köszönhetően azok is friss gyümölcshöz juthattak, akiknek nincs saját kertjük. Az akció teljesen ingyenes volt Zalaegerszegen. Pedagógus napi ünnepséget rendezett a Zalaegerszegi Tankerületi Központ. A Hevesi Sándor Színházban elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző oktatóknak. A díjazottak között zalaegerszegi pedagógusok is szerepeltek, köztük a Petőfi iskola tanára, akit az egészséges életmódra nevelésért és az aktív iskola programban végzett munkájáért jutalmaztak. Újdonságként idén már tantestületet is díjaztak. Az első ilyen elismerést a Kölcsey Ferenc Gimnázium nevelő közössége vehette át, tudósít az Egerszegi Hírek. A holokauszt 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Zalaegerszegen. A zsidó hitközség tagjai és a város vezetői koszorúzással, gyertyagyújtással és közös főhajtással tisztelegtek a II. Világháború áldozatai előtt. A megemlékezésen Deutsch László főrabbi hangsúlyozta, a zalaegerszegi és környékbeli zsidó közösségek tagjait otthonaikból hurcolták el, majd gyerekekkel és csecsemőkkel együtt gyilkolták meg. A résztvevők a 6 millió meggyilkolt zsidó áldozat emléke előtt is tisztelegtek. A rendezvényen részt vett a Mazsi Hisz alelnöke is, aki a zalaegerszegi hitközség emlékőrző munkáját méltatta. A megemlékezés az izraelita temetőben zárult, ahol az emlékezés köveit helyezték el az áldozatok sírjainál, összegezte az Egerszegi Hírek. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszentmiklóst kapcsol össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg, több helyen új kerékpáros hidak is épülnek. A munkálatok nyomán egy korszerű, összefüggő kerékpáros hálózat jöhet létre a térségben, írja a Magyar Építők. Nem csak tanultak, hanem kertészkedtek is a zalaegerszegi Ötvös József általános iskola diákjai. A gyerekek virágokat ültettek az intézmény bejáratánál, emellett fűszerkertet gondoztak, ahol a többi közt zsája, kakukkfű és citromfű növekszik. Munkájuk eredményeként már az első termést is betakarították, friss hagymát, retket és zöld borsót szüretelhettek, írja a zaol.hu. Koncertekkel, sörkerti hangulattal és különleges tárlatvezetésekkel készül Zalaegerszeg az Éjszaka a Múzeumban és azon túl programsorozatra. A Göcsei Múzeum kertjében június 13-án blues és folk zene szól majd, miközben a látogatók az újraélesztés alapjait is kipróbálhatják a Vöröskereszt önkénteseivel. A zalaegerszegi kiállítóhelyen sörtörténeti tárlatvezetés, régészeti előadások és gyermekek meg programok is várják az érdeklődőket. A Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Mozart estet ad a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, míg a Mincentiumban zseblámpás tárlatvezetés és retro bőrönt kiállítás idézi meg a múlt hangulatát, áll a Zaol összefoglalójában. Alsópáhok adott otthont a Zala tűzoltó kupa idei első fordulójának. A férfiaknál a címvédő Becsehelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület végzett az élen, megelőzve a Zalamenti kutatómentő csoportot és az alsópáhoki csapatot. Az ifjúsági kategóriában a lakhegyiek szerezték meg az első helyet, a sorozat következő fordulóját pedig július 4-én rendezik Csabrendeken, közölte a Vármegyei Katasztrófa Védelem. Jubileumi gála műsorral ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a Göcsei Szegek Néptánc Együttes. A Pálffy Szegen indult közösség néhány év alatt 8 főből 150 tagú néptáncos családdá bővült, amelyben a legkisebbektől a szenior korosztályig minden generáció megtalálható. Az együttes nem csak a néptánc oktatásával foglalkozik, hanem számos hagyományőrző programot, tábort és közösségi rendezvényt is szervez. A jubileumi ünnepségen külön elismerésben részesült Gyenese Krisztián művészeti vezető, tudósít a Vármegyei Napilap. Szombaton nyitja meg kapuit a fürdőzők előtt a zalaegerszegi Gébárti tóstrand. A természetes fürdőhely csendes, nyugodt környezetet és kiváló vízminőséget kínál a látogatóknak. A szezon előtt elsősorban karbantartási és festési munkákat végeztek, emellett a megyei könyvtárral együttműködve egy kis szabadtéri könyvsarkot is kialakítottak a strand területén. A látogatók így olvasnivalók közül is válogathatnak a pihenés idejére. A városvezetés szerint a Gébárti tóstrand jól kiegészíti Zalaegerszeg többi fürdőjének kínálatát, míg a városi strand az úszókat, az Aqua City pedig az élménykeresőket várja, addig a tóparti fürdő a természet közeli kikapcsolódást helyezi előtérbe. A strandot nyaranta csak nem 10 000-en keresik fel, számolt be az egerszegihírek.hu. Felújított vasúti kocsik álltak forgalomba a Gyesevnél. A társaság 2 korszerűsített Schlieren személykocsit és egy vezérlőt szerzett be Ausztriából. A járművek elsősorban a Zalaegerszeg és Celdömölk közötti vasútvonalon közlekednek, így a zalai utasok is találkozhatnak velük a mindennapi utazások során. A vezérlőkocsi segítségével gyorsabbá válhat a közlekedés, mivel a szerelvények irányításakor nincs szükség a mozdony átsorolására. Kiemelkedően szerepeltek a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai a Győrben rendezett atlétika diák olimpia döntőjén. A zalaegerszegi versenyzők egy aranyéremmel, valamint ezüst és bronzérmes váltó eredményekkel tértek haza. Diszkoszvetésben bajnoki címet szerzett Kovács Lőrinc, míg a lányok váltója ezüst, valamint bronzérmet nyert. A verseny egyik legnagyobb sikerét Pap Luca ért el, aki az egyéni összetett versenyszámban új diákolimpiai csúccsal lett országos bajnok, tudta meg az Egerszegi Hírek. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap közepesen felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 23, az éjjeli minimum 8-12 fok lehet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok, június 11-én csütörtökön, barnabások, barnák, szülinaposok, minden ünnepeltnek, nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Rihanna és Jay-Z, valamint Chris Brown közösével szól már is az Umbrella, készül még a Cardigans Tom Jones-szal, és itt lesz a Buddy Rockers is. I like the way, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, jó reggelt az év 162. napján. Június 11-e van, közeleg az év leghosszabb nappala, a legrövidebb éjszaka. Persze ne szomorkodjunk amiatt, mert onnantól kezdve rövidülnek a nappalok, ez ilyen 1-2 perceket jelent, és hát bőven előttünk még az egész nyár. Nem sokára Nagy Bogi folytatja a csütörtök reggelt, ami most a Buddy Rockers dalával megy tovább. I Like The Way, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 105.

0: Best FM, a legjobb zenék. Keleten lehet még a hidegfront nyomán zápor, zivatar, nyugat felől közben felszakadozik a felhőzet, 20-27 fok között lesz a maximum. Még több részlet az időjárásról és friss infók mindjárt, rögtön fél hét jó reggelt, a hírek után Ricky Martin jön Krisztina Aguilérával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ingyenes Szedd Magad akciót hirdettek a Csácsi-hegyen. Elismerték a pedagógusokat Zalaegerszegen, a holokauszt áldozataira emlékeztek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. A Csácsi-hegyen bárki szedhetett cseresznyét saját fogyasztásra az elmúlt napokban, írja a Zaol. A kezdeményezésnek köszönhetően azok is friss gyümölcshöz juthattak, akiknek nincs saját kertjük. Az akció teljesen ingyenes volt Zalaegerszegen. Pedagógus napi ünnepséget rendezett a Zalaegerszegi Tankerületi Központ. A Hevesi Sándor Színházban elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző oktatóknak. A díjazottak között zalaegerszegi pedagógusok is szerepeltek, köztük a Petőfi iskola tanára, akit az egészséges életmódra nevelésért és az aktív iskola programban végzett munkájáért jutalmaztak. Újdonságként idén már tantestületet is díjaztak. Az első ilyen elismerést a Kölcsey Ferenc Gimnázium nevelő közössége vehette át, tudósít az Egerszegi Hírek. A holokauszt 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a Zalaegerszegen. A zsidó hitközség tagjai és a város vezetői koszorúzással, gyertyagyújtással és közös főhajtással tisztelektek a II. Világháború áldozatai előtt. A megemlékezésen Deutsch László főrabbi hangsúlyozta, a zalaegerszegi és környékbeli zsidó közösségek tagjait otthonaikból hurcolták el, majd gyerekekkel és csecsemőkkel együtt gyilkolták meg. A résztvevők a 6 millió meggyilkolt zsidó áldozat emléke előtt is tisztelegtek. A rendezvényen részt vett a Mazsi Hisz alelnöke is, aki a Zalaegerszegi Hitközség emlékőrző munkáját méltatta. A megemlékezés az izraelita temetőben zárult, ahol az emlékezés köveit helyezték el az áldozatok sírjainál, összegezte az Egerszegi Hírek. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap közepesen felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 23, az éjjeli minimum 8-12 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM, a legjobb zenék. Ma a nap első felében még keleten várható többfelé eső, zápor, zivatar, aztán lassan ott is kiderül az ég. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte kisüt több-kevesebb időre a nap, a maximum 20 és 27 fok között alakul. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Fergie-től Big Girls Don't Cry a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra. Jó reggelt, június 11-e friss hírei után, a csütörtök reggel többek között Robbie Williams társaságában telik. És énekel Szakács Gergő is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új kerékpárutak épülnek a dél-zalai határvidéken. Kis kertészek szépítették az iskolát Zalaegerszegen. Blueszene és Mozart várja az éjszakázókat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsol össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg, több helyen új kerékpáros hidak is épülnek. A munkálatok nyomán egy korszerű, összefüggő kerékpáros hálózat jöhet létre a térségben, írja a Magyar Építők. Nem csak tanultak, hanem kertészkedtek is a zalaegerszegi Eötvös József általános iskola diákjai. A gyerekek virágokat ültettek az intézmény bejáratánál, emellett fűszerkertet gondoztak, ahol a többi közt zsája, kakukkfű és citromfű növekszik. Munkájuk eredményeként már az első termést is betakarították, friss hagymát, retket és zöld borsót szüretelhettek, írja a zaol.hu. Koncertekkel, sörkerti hangulattal és különleges tárlatvezetésekkel készül Zalaegerszeg az Éjszaka a Múzeumban és azon túl programsorozatra. A Göcsei Múzeum kertjében június 13-án blues és folk zene szól majd, miközben a látogatók az újraélesztés alapjait is kipróbálhatják a Vöröskereszt önkénteseivel. A zalaegerszegi kiállítóhelyen sörtörténeti tárlatvezetés, régészeti előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Mozart estet ad a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, míg a Mincentiumban zseblámpás tárlatvezetés és retro bőrönt kiállítás idézi meg a múlt hangulatát, áll a Zaol összefoglalójában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, észak-keleten lehet. Holnap közepesen felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 23, az éjjeli minimum 8-12 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ogrésan indul az óra, jön a Counting Crows és a Shrek egyik betétdala az Accidentally in Love, de itt lesz Keen az Everybody's Changing-el és a Nana is a Lonely-val. Aki pedig dugott balesetet lát, már is küldheti a közlekedési infót 0620 55 55 155.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Micsoda véletlen, vagy nem? 44 éve pont a mai napon mutatták be Steven Spielberg E.T.-ét, E.T. a földön kívüli ügye, és mától játsszák a mozika leleplezés napját, Steven Spielberg aktuális, legújabb, monumentális UFO-s filmjét. De hogy mi mindenről híres még június 11-e, az is kiderül nem olyan sokára, addig sok jó zene, nem sokára Dash-től, most pedig a Kenyon és az Everybody's Changing a Best-en. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapi front után ma a nap első felében még keleten lehet zápor, zivatar. Később délután ott is kisüt a nap. Egyébként országszerte több órás napsütésre készülhetünk a fátyol és gumai felhők mellett. 20-27 fok között lesz a maximum. Még több részlet az időjárásról, na és a következő napok. A folytatás is hallható a hírek végén, amelyet a Spice Girls Spice Up Your Life című dala követ. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Becsehely kezdett a legjobban a Zala-tűzoltó kupában. Közösségén nőtt a jubiláló Göcsei Szegek. Szombaton nyit a Gébárti tóstrand Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Alsó Páhok adott otthont a Zala-tűzoltó kupa idei első fordulójának. A férfiaknál a címvédő Becsehelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület végzett az élen, megelőzve a Zalamenti Kutató-mentő csoportot és az Alsó Páhoki csapatot. Az ifjúsági kategóriában a lakhegyiek szerezték meg az első helyet, a sorozat következő fordulóját pedig július 4-én rendezik Csabrendeken, közölte a Vármegyei Katasztrófa Védelem. Jubileumi gála műsorral ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a Göcsei Szegek Néptánc Együttes. A Pálffy Szegen indult közösség néhány év alatt 8 főből 150 tagú néptáncos családdá bővült, amelyben a legkisebbektől a szenior korosztályig minden generáció megtalálható. Az együttes nem csak a néptánc oktatásával foglalkozik, hanem számos hagyományőrző programot, tábort és közösségi rendezvényt is szervez. A jubileumi ünnepségen külön elismerésben részesült Gyenese Krisztián művészeti vezető, tudósít a Vármegyei Napilap. Szombaton nyitja meg kapuit a fürdőzők előtt a zalaegerszegi Gébárti tóstrand. A természetes fürdőhely csendes, nyugodt környezetet és kiváló vízminőséget kínál a látogatóknak. A szezon előtt elsősorban karbantartási és festési munkákat végeztek, emellett a megyei könyvtárral együttműködve egy kis szabadtéri könyvsarkot is kialakítottak a strand területén. A látogatók így olvasnivalók közül is válogathatnak a pihenésre. Idejére. A városvezetés szerint a Gébárti tóstrand jól kiegészíti Zalaegerszeg többi fürdőjének kínálatát, míg a városi strand az úszókat, az Aqua City pedig az élménykeresőket várja, addig a tóparti fürdő a természet közeli kikapcsolódást helyezi előtérbe. A strandot nyaranta csak nem 10 000-en keresik fel, számolt be az egerszegihírek.hu. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap közepesen felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 23, az éjjeli minimum 8-12 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, június 11-én a Barnabások névnapja. A mai 116 éve ezen a napon született Jacques Cousteau, francia tengerkutató, akinek a könnyű búvárkodás elterjedését köszönhetjük. 93 éve a mai napon született Gene Wilder, amerikai színházi és filmszínész, rendező, forgatókönyvíró és író, Dutyi Dili Baklárma. 87 éve ezen a napon született Jackie Stewart, háromszoros Forma 1-es világbajnok, tévékommentátor, Ford szaktanácsadó. 67 éve ezen a napon született Hugh Laurie, angol színész, Dr. House megformálója. És 1961-ben ezen a napon született Robert Birch, énekes, a brit hip-hop elektronikus dance duo, a Stereo MC's egyik fele. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ingyenes Szedd Magad akciót hirdettek a Csácsi-hegyen. Elismerték a pedagógusokat Zalaegerszegen, a holokauszt áldozataira emlékeztek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. A Csácsi-hegyen bárki szedhetett cseresznyét saját fogyasztásra az elmúlt napokban, írja a Zaol. A kezdeményezésnek köszönhetően azok is friss gyümölcshöz juthattak, akiknek nincs saját kertjük. Az akció teljesen ingyenes volt Zalaegerszegen. Pedagógus napi ünnepséget rendezett a Zalaegerszegi Tankerületi Központ. A Hevesi Sándor Színházban elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző oktatóknak. A díjazottak között zalaegerszegi pedagógusok is szerepeltek, köztük a Petőfi iskola tanára, akit az egészséges életmódra nevelésért és az aktív iskola programban végzett munkájáért jutalmaztak. Újdonságként idén már tantestületet is díjaztak. Az első ilyen elismerést a Kölcsey Ferenc Gimnázium nevelő közössége vehette át, tudósít az Egerszegi Hírek. A holokauszt 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Zalaegerszegen. A zsidó hitközség tagjai és a város vezetői koszorúzással, gyertyagyújtással és közös főhajtással tisztelegtek a II. Világháború áldozatai előtt. A megemlékezésen Deutsch László főrabbi hangsúlyozta, a zalaegerszegi és környékbeli zsidó közösségek tagjait otthonaikból hurcolták el, majd gyerekekkel és csecsemőkkel együtt gyilkolták meg. A résztvevők a 6 millió meggyilkolt zsidó áldozat emléke előtt is tisztelegtek. A rendezvényen részt vett a Mazsi Hisz alelnöke is, aki a zalaegerszegi hitközség emlékőrző munkáját méltatta. A megemlékezés az izraelita temetőben zárult, ahol az emlékezés köveit helyezték el az áldozatok sírjainál, összegezte az Egerszegi Hírek. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap közepesen felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 23, az éjjeli minimum 8-12 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Két helyen is balesettel indul a csütörtök reggel. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa előtt történt az egyik. Ott 4-5 kilométeres a torlódás és 3-4 kilométeres a dugó az M0-áson. Az M1-es felé Sziget-Szent Miklós előtt történt ott a baj. Itt annyival bonyolultabb a dolog, hogy már az 51-es főút is betelt Dunaharasztinál, illetve az M51-es vége is feltorlódott. Jó utat, ha dugó, baleset van. Várom az infót a 0620-55-55-155-re. Egy igazi nyári klubkedvenccel megyünk tovább, Afro Medusa és a Pasilda a legjobb zenék között itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Shania Twaint hallottuk, akinek életéről film készül hamarosan. Mindeközben július 24-én jelenik meg az énekesnő 7. stúdióalbuma, Little Miss Twain című lemez. Közben pedig különleges vendégként csatlakozik Harry Styles-hoz több londoni koncertjén is. Mindjárt 8:30 jó reggelt, a Besten a legfrissebb hírek után a Soul Searcher folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Megerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Új kerékpárutak épülnek a dél-zalai határvidéken. Kiskertészek szépítették az iskolát Zalaegerszegen. Blueszene és Mozart várja az éjszakázókat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsol össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg, több helyen új kerékpáros hidak is épülnek. A munkálatok nyomán egy korszerű, összefüggő kerékpáros hálózat jöhet létre a térségben, írja a Magyar Építők. Nem csak tanultak, hanem kertészkedtek is a zalaegerszegi Eötvös József általános iskola diákjai. A gyerekek virágokat ültettek az intézmény bejáratánál, emellett fűszerkertet gondoztak, ahol a többi közt zsája, kakukkfű és citromfű növekszik. Munkájuk eredményeként már az első termést is betakarították, friss hagymát, retket és zöld borsót szüretelhettek, írja a zaol.hu. Koncertekkel, sörkerti hangulattal és különleges tárlatvezetésekkel készül Zalaegerszeg az Éjszaka a Múzeumban és azon túl programsorozatra. A Göcsei Múzeum kertjében június 13-án blues és folk zene szól majd, miközben a látogatók az újraélesztés alapjait is kipróbálhatják a Vöröskereszt önkénteseivel. A zalaegerszegi kiállítóhelyen sörtörténeti tárlatvezetés, régészeti előadások és gyermek programok is várják az érdeklődőket. A Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Mozart estet ad a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, míg a Mincentiumban zseblámpás tárlatvezetés és retro bőrönt kiállítás idézi meg a múlt hangulatát, áll a Zaol összefoglalójában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, észak-keleten lehet. Holnap közepesen felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 23, az éjjeli minimum 8-12 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Rest FM, a legjobb zenék. Felfrissült a levegő, napos felhős idő, enyhe széllel, kicsivel több mint 20 fok fölötti maximummal, aztán napról napra melegszik újból az idő, hétvégén már megint 22-28 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, ezúttal Whitney Houston slágerét indítom, I'm Your Baby Tonight a Besten. Jó reggelt!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Az idei sziget nulladik napja Bródy Jánost ünnepli. Bródy dalok szólnak majd több mint fél száz hazai előadótól, köztük Lábas Vikitől is. Az Enged, hogy szabad legyek című Bródy János szerzemény is szól a Margaret Island-től majd a következő órában, és extra energiát kaphatunk Erik Pritztől is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, mindjárt 9 óra jönnek a friss hírek, aztán a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Becsehely kezdett a legjobban a Zala-tűzoltó kupában. Közösségé nőtt a jubiláló Göcsei Szegek. Szombaton nyit a Gébártító strand Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Arsó Páhok adott otthont a Zala-tűzoltó kupa idei első fordulójának. A férfiaknál a címvédő Becsehelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület végzett az élen, megelőzve a Zalamenti Kutatómentő csoportot és az Arsó Páhoki csapatot. Az ifjúsági kategóriában a lakhegyiek szerezték meg az első helyet, a sorozat következő fordulóját pedig július 4-én rendezik Csabrendeken, közölte a Vármegyei Katasztrófa Védelem. Jubileumi gála műsorral ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a Göcsei Szegek Néptánc Együttes. A Pálffy Szegen indult közösség néhány év alatt 8 főből 150 tagú néptáncos családdá bővült, amelyben a legkisebbektől a szenior korosztályig minden generáció megtalálható. Az együttes nem csak a néptánc oktatásával foglalkozik, hanem számos hagyományőrző programot, tábort és közösségi rendezvényt is szervez. A jubileumi ünnepségen külön elismerésben részesült Gyenese Krisztián művészeti vezető, tudósít a Vármegyei Napilap. Szombaton nyitja meg kapuit a fürdőzők előtt a zalaegerszegi Gébártító strand. A természetes fürdőhely csendes, nyugodt környezetet és kiváló vízminőséget kínál a látogatóknak. A szezon előtt elsősorban karbantartási és festési munkákat végeztek, emellett a megyei könyvtárral együttműködve egy kis szabadtéri könyvsarkot is kialakítottak a strand területén. A látogatók így olvasnivalók közül is válogathatnak a pihenésre. Idejére. A városvezetés szerint a Gébártító strand jól kiegészíti Zalaegerszeg többi fürdőjének kínálatát, míg a városi strand az úszókat, az Aqua City pedig az élménykeresőket várja, addig a tóparti fürdő a természet közeli kikapcsolódást helyezi előtérbe. A strandot nyaranta csak nem 10 000-en keresik fel, számolt be az egerszegihírek.hu. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap közepesen felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 23, az éjjeli minimum 8-12 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: De még előttük egy friss közlekedési info. Pontosabban korábban történt maga a baleset, de még mindig aktuális. 5-6 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé Ulcsától. Aki szeretne kerülni az Újhartyánnál, hajtson le a pályáról. Jó utat, jó reggelt, 4 perccel múlt 9. Az órát Lenny Kravitz és a The Chamber indítja, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék Ennio Morricone mesterművével megyünk tovább a Profi című filmzenével, ezúttal a Black Cat-ek átdolgozásában halljuk. Szól a Heartless, és szóljon, aki dugott balesetet lát, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM-ben a legjobb zenék. Lerobbant valaki az M0-áson, az M1-es felé a Hárasi Duna hídon, emiatt több kilométeres ott a torlódás, és ugyanez a helyzet még mindig az M5-ösön is, ahol korábban Budapest felé Ócse előtt történt baleset. Jó utat, ez már Erik Prydz és a Piano a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mától bő egy hónapon át dübörög a foci VB, na és a ház is a Bieberstől majd a következő órában. Dübörög a lábunktól a föld, dübörög a hangunktól a ház. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Staccabu is elhozza majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ingyenes Szedd Magad akciót hirdettek a Csácsi-hegyen. Elismerték a pedagógusokat Zalaegerszegen, a holokauszt áldozataira emlékeztek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. A Csácsi-hegyen bárki szedhetett cseresznyét saját fogyasztásra az elmúlt napokban, írja az AOL. A kezdeményezésnek köszönhetően azok is friss gyümölcshöz juthattak, akiknek nincs saját kertjük. Az akció teljesen ingyenes volt Zalaegerszegen. Pedagógus napi ünnepséget rendezett a Zalaegerszegi Tankerületi Központ. A Hevesi Sándor Színházban elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző oktatóknak. A díjazottak között zalaegerszegi pedagógusok is szerepeltek, köztük a Petőfi iskola tanára, akit az egészséges életmódra nevelésért és az aktív iskola programban végzett munkájáért jutalmaztak. Újdonságként idén már tantestületet is díjaztak. Az első ilyen elismerést a Kölcsey Ferenc Gimnázium nevelő közössége vehette át, tudósít az Egerszegi Hírek. A holokauszt 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Zalaegerszegen. A zsidó hitközség tagjai és a város vezetői koszorúzással, gyertyagyújtással és közös főhajtással tisztelegtek a II. Világháború áldozatai előtt. A megemlékezésen Deutsch László főrabbi hangsúlyozta, a zalaegerszegi és környékbeli zsidó közösségek tagjait otthonaikból hurcolták el, majd gyerekekkel és csecsemőkkel együtt gyilkolták meg. A résztvevők a 6 millió meggyilkolt zsidó áldozat emléke előtt is tisztelegtek. A rendezvényen részt vett a Mazsi Hisz alelnöke is, aki a zalaegerszegi hitközség emlékőrző munkáját méltatta. A megemlékezés az izraelita temetőben zárult, ahol az emlékezés köveit helyezték el az áldozatok sírjainál, összegezte az Egerszegi Hírek. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap közepesen felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 23, az éjjeli minimum 8-12 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Nelly Furtadótól vagy Will Smith-től zenél a Kings of Leon, itt lesz a Chocolate Puma, a TNT Pink, az óra pedig David Guetta dalával indul, Just a Little More Love, csak egy kicsivel több szeretet, na és türelem kell a hölgyeknek és a fociért nem rajongó családtagoknak a következő bő egy hónapra. Indul a foci VB és a délelőtt első órája is. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Három megnyitó és egy félidei show a döntőben. A három megnyitót pedig úgy tessék érteni, hogy az első három meccs mindegyike előtt lesznek sztárfellépők. Rögtön az első a mexikóvárosi Shakirával és a VB hivatalos dalával, a Die Die-jal indul. Kanadában többek között Alanis Morissette és Michael Bublé már biztos fellépő, de ez még csak a kezdet. A FIFA szerint az amerikai és kanadai megnyitó sztárlistája tovább bővülhet. Egyébként Los Angelesben lesz majd a harmadik, ahol például Katy Perry is biztosan feltűnik. A döntő félidejében majd Madonna, Shakira és a dél-koreai fiúbanda, a BTS robbantja fel a színpadot a MetLife stadionban. Történelmi félidei show a döntőben, a FIFA újít, a szokatlan, de remélhetőleg mindenkinek tetsző újítások után pedig egy bizarr dal, ez a címe How Bizarre, az OMC folytatja a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás több mint 3 kilométer. M5 a főváros felé vezető oldalon, majdnem ugyanott, ahol korábban Inárcsnál történt egy újabb baleset, és az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres ugyancsak a torlódás. És aszfaltoznak az M0-as, M1-es felé vezető oldalán a Hárosi Dunahíd közelében a 14-es kilométernél a gyorsító és a külső sávot lezárták. A munkaterület mögött 4-5 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Kellemesen felfrissült a front után az idő, de hogy mi várható a folytatásban, kiderül a hírek végén. A délelőtt utolsó órájában pedig jön majd a Bon Jovi. És a Super Stereo is. Hívható SMS, Viber számunk 0620-5555-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Támogatás az önkéntes tűzoltóknak. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. A takarítónő vitte el a karácsonyi kasszát. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Ha a tavalyi évet nézzük, például az összes tűzoltói vonulási adat meghaladta 98 ezeret, ebből az önkéntesek több mint 11 ezer eseménynél vettek részt. Ez azt jelenti, hogy a jelzett események közel 12%-ában az önkéntes tűzoltók is jelen voltak. Olyan civil szervezetek, amelyek tagjai szabadidejükben díjazás nélkül vállalják a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A hivatásos egységek mellett az önkéntes tűzoltók jelentős szerepet játszanak a helyi közösségek, a saját és a szomszédos településük mentő tűzvédelmében.
1: Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shein-ről és más külföldi webáruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Vádat emeltek egy takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el munkahelyéről. A nő egy Dabashoz közeli cégnél dolgozott, ahol azt is megfigyelte, hogy az alkalmazottak hol hagyják az iroda kulcsát és hová teszik a napi bevételt. A vád szerint tavaly karácsony előtt bement az irodába, magához vette a pénzt, majd elköltötte. Az ügyben a bíróság dönt majd. Még a szüleivel él a horvát fiatalok csaknem 4/5-e, átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el otthonról. A szakértők szerint a háttérben nem a kényelem, hanem a lakhatási nehézségek állnak. Horvátországban a magas lakásárak, a drága albérletek és a bizonytalan munka lehetőségek miatt sokan nem tudják megteremteni az önálló élet feltételeit. Majdre több felé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lesz jó leső nosztalgia Fats & Small-lal, Feel Good, itt lesz a White Town és a Your Woman, énekel Justin Timberlake, zenél a Simply Red, és itt lesz Spiller is, akit ejtsünk inkább Spillernek, hiszen Cristiano Spiller, olasz DJ producer és a brit énekesnő, modell, Sophie Ellis Bextor közös dala, a Groove Chat szól már is. 5 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Hát ha nem is White, de party lesz ma, méghozzá dance party a Night Shift-ben. Ha csütörtök, akkor a házigazda White Boy után 7-től DJ Miller hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereit. És három a magyar igazság, úgyhogy jöjjön harmadszor is a fehér szó angolul. White Town, Your Woman. Ez a folytatás a Best-en.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék. 15 kilométeres a torlódás az M5-ösön Budapest felé. Kakucsnál ugyanis egy autó kamionba rohant, teljes pályazárban, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Úgyhogy aki tud, a Dabas Albert Tirsa csomópontban, vagy még korábban már Örkénynél hajtson le a pályáról. Az M3-ason Budapest felé bontják a terelést Gyöngyös térségében. Mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad. A torlódás ott is nagy. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hol van Rita? Ja, Rita megjött, de hol a szeretet? Where is the love? A Black Eyed Peas slágere indítja a csütörtök délutánt, a dalt pedig már a közben megérkezett Majoros Rita. Jó étvágyat, rádiózunk együtt holnap, a hét utolsó munkanapján is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok munkát adott a vihar a tűzoltóknak, rekordközeli mélypontra apadt a Velencei tó, sok a blitzelő a hazai autópályákon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Országszerte sok munkát adott a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották az egységeket. A legtöbb bejelentés kidőlt fák és letört ágak miatt érkezett, jelezte a katasztrófavédelem. Több helyen lakóházakat, kerítéseket és járdákat rongált meg a vihar, máshol utakra dőltek fák. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Vészesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a Gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csak nem 10 cm csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek. Egyre több helyen várják kimagasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Akik szeretnének sportolni, azoknak is van lehetőségük. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízi sportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak. Sok helyen táborokat is szerveznek, ahol a kezdőket megtanítják vízi sportok alapjaira, később már önállóan is tudnak ezekkel élni.
1: Sok a blitzelő a hazai autópályákon. Tavaly több mint 2,4 millió darab pótdíjat szabott ki a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató jogosulatlan úthasználat miatt. A legtöbb bírságot személyautók és kisteherautók kapták. A Vezes.hu cikke szerint akadt olyan autós is, aki az idei első negyedében 123 pótdíjat gyűjtött össze, mielőtt kérte volna tartozása maximalizálását. A szabályszegések döntő többségét az autópályák fölé telepített kamerák rögzítették. Ma fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor vagy zivatar, miközben az északnyugati szél sokfelé erős marad. Délután 20 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken napos gomoly felhős idő ígérkezik 21-26 fokkal. Úgy tűnik, a hétvégén is sok lesz a napsütés, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A legmelegebb órákban 27-28 fok körül alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egész délután velem Majoros Ritával, szép napot, kellemes délutánt kívánok mindenkinek itt csütörtökön is, csak is a legjobb zenék társaságában. Jön a No Doubt és az It's My Life, de itt lesz a Salt and Pepper is, és a Shrub, a Halott Pénz, a Jamiroquai és az Ace of Base is beugrik, de most a Black Eyed Peas indítja az órát, én pedig szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csugod kegyelem.
1: Veszte fel ma a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy a következő jó néhány órát velem töltik, és jó hangulatban, akár már egy csütörtök délután gondolunk együtt erősen a hétvégére. Hozok ma is rengeteg információt, érdekességet, naptémáját, mozi ajánlót, de természetesen a legjobb zenék nem maradnak el. Jön mindjárt a Jamiroquai és a Kent Heat, de itt lesz a Halott pénz is, és az Amikor feladnád, Kid Rock és az All Summer Long. Most pedig az egyik kedvenc csapatom érkezik. Ez a Salt Pepa, jön a Suppa Best FM-en, megalapozva a jó hangulatot. Hey!

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat az utolévőknek, és figyelem az M1-esen. A Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyösnél, a 75-ös kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom pedig a leállósávon halad, a torlódás a 6 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van információja az utakról, nagyon-nagyon megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivier rólad szól, dalezárta az órát pár perc, és egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney Spears és a Toxic. És zenél majd a Hooligans is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready girl? Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Marad a kamacs, top a diák ide legyen. A középszintű szóbelikkel folytatódik az érettségi. Holnap lesz a mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott. Az év végéig fenntartják a diákhitelei kamatstopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. A kormány emellett benyújtotta az uniós pénzek felszabadításához szükséges korrupcióellenes javaslatcsomagot. Mindemellett felülvizsgálják a Mohácsi Dunahíd projektet, a nemzeti hitvallást pedig levetetik a közintézményekből. Lezárult az emelt szintű szóbeli érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csak nem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 71 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyek július 1-ig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. Emberölési kísérlet miatt letartóztattak egy 43 éves férfit Békés vármegyében. A gyanú szerint egy családi vita után szándékosan tért le az útról, miközben élettársa és kiskorú gyermeke is az autóban utazott. A balesetben a nő életveszélyesen megsérült, a gyermek könnyebb sérülésekkel megúszta. Az ügyészség szerint a férfi azzal a céllal okozta a balesetet, hogy magával és családtagjaival is végezzen. Csak nem 90 településen rendezik meg holnap a mozgás éjszakáját. Az ingyenes nyárindító sportfesztiválról Antal Ferenc, a Szabadidő Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnöke beszélt rádiónknak.
2: Több mint 80 helyszínen kerül már idén megrendezésre ez a nyárindító sportfesztivál. 6 romániai magyar ajkú településen is és az országban is számtalan helyen nagyon jó kis péntek esti program, ahol lehet találkozni barátokkal, ismerősökkel, úgyhogy ezért is gondolom nagyon fontosak ezt a mozgás éjszakája programot. Az országban egyszerre egy időpontban lehet mozogni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma már barátságosabb arcát mutatja az időjárás, a felhők mögül egyre több helyen előbújik a nap, és csak néhol alakulhat ki zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható. Az előrejelzések szerint holnap kellemes nyári idő jön sok napsütéssel és élénk északi széllel. Úgy tűnik, szombaton és vasárnap is folytatódik a meleg idő, de időnként gomoly felhők zavarhatják a napsütést, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A csúcsértékek 27 és 28 fok körül várhatók délutánonként.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes napot így egy óra után is, lassan 5 perccel, én Majoros Rita vagyok. Hozom a nap kérdését is, hamarosan felteszem, de előtte zenél majd a Take That és a Relight My Fire. Luluval érkeznek a srácok, de jön majd Christina Milian is, Sasha, most pedig Britney Spears a Toxic-kal indítja ezt az órát. Csodás napot, szép csütörtököt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A nap kérdését már meg is hoztam. Hogyha most azonnal megkaphatnánk valamit, ami rendkívül boldoggá tenne minket, akkor ki mit választaná? Egyetlen egy dolgot lehet választani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Mi az az egy dolog, aminek most nagyon-nagyon örülnénk így hirtelen, és csak pár percünk van ezt kitalálni, úgyhogy ez a nehezítés. Ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. És ha valaki mondjuk Linkin Parkra vágyna, mert az lenne a kívánsága, eddig kellett várni, mindjárt jön az Indie End, előtte a Take That és a Relight My Fire, itt a Best FM-en. Én ezt kívántam.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam a József körútról egy infót, hogy a Corvin negyednél a baleset történt, úgyhogy ott kell egy kisebb dugóra számítani, ha Budapesten autózik valaki. Az M3-as autópályán pedig terelést bontanak Gyöngyösnél Budapest felé. A 75-ös kilométernél mindkét sávot le is zárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás pedig már az 5 kilométert is meghaladta. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyánál pedig baleset történt a 40-es kilométernél, megszűnt a korlátozás, de még a torlódás csak éppen feloszló van, legalább 5 kilométert kell még araszolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek infója van, megköszönöm, hogyha felhív vele vagy elküldi. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Gabriel Dreams dala után egy igazi 2000-es évekbeli nyári klubsláger érkezik. Ez nem más, mint a Dangerous, amit egyébként nagyon sokan Akon dalának tartanak. Viszont Akon csak vendégszereplő ebben a dalban. Ez eredetileg Cardinal Official dala. Bár ez a lényeget nem változtat. Egy igazi, ilyen flörtölős dal, ami a táncparketre szólít mindenkit. Ha viszont most valaki munkában hallgatja, azzal sincsen semmi probléma. Az asztal alatt nyugodtan járhat a lába. By Alex folytatja utána a sort. Itt lesz a By Alex és a Slep és a Széllel szemben. Hát töltsük együtt a délutánt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig megyünk tovább együtt. Jöhet a délutáni kávé, bár bevallom őszintén, én az ebéd utánit már megittam, de ha valaki még nem nyúlt a délutáni fekete kávéhoz, akkor cserébe Inikám azért érkezik, mert hogy ő aztán garantáltan csinálja a hangulatot, a jó hangulatot természetesen, és felrázz minket akár kávé helyett is. Szóval jön a Here Comes the Hot Stepper. És itt lesz majd a kelemen kabátban, és ekkü közös dala is, igazi nyári sláger. Maradjatok, gyerekek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Klímára kapnak plusz forrást a kórházak, drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok, a második legmelegebb május volt az idei. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Évek óta jelentősen alulfinanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Idén is kapnak támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületek, csak nem 700 millió forintot költhetnek egyebek mellett működésre, eszközökre, szertár vagy jármű felújításra, mondta a rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Idehaza több mint 740 önkéntes tűzoltó egyesület működik. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Shinről és más külföldi webáruházakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint ez várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. A második legmelegebb május élt át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlag hőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az ivarosodás előtti szintet. Európában rekordokat döntő hullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. Majd több felé kisüt a nap, bár a Dunántúlon és délen maradhatnak felhősebb körzetek. Zápor vagy zivatar már csak elszórtan fordulhat elő, főként északkeleten és a déli határ közelében. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Úgy tűnik, holnap sok napsütés várható, legfeljebb néhol fordulhat elő futó zápor. Szombaton és vasárnap is marad a nyárias idő, de elsősorban az északi, illetve délnyugati tájakon helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 27 fok körül alakulhatnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is elmúlt már 3 perccel, robog tovább, a Best FM-en a legjobb hangulat. 90-es, 2000-es évek csupa nagy kedvenc, hát ebben az órában sem hazudtoljuk meg magunkat. Inikámozi, Here Comes the Hot Stepper, vagy Backstreet Boys, Get Down, vagy éppen For the Cause, Ain't No Sunshine, ez csak pár név, pár dal a legjobbak közül. Most a Freemasons indítja az órát.
0: Best

0: sport.
1: Best FM a legjobb zenék, hogyha most azonnal megkapadnak valamit, ami rendkívül boldoggá tenne bennünket, akkor ki mit választana? Zoli például egy Lotto 5-ös, nem a luxus miatt, hanem hogy a családommal soha többé ne kelljen aggódnunk a pénz miatt. Jogos. Anita egy nagyon-nagyon aranyosat írt, azt írja, egyszerűen csak egy pozitív terhességi tesztet, évek óta erre várok. Anita, nagyon-nagyon drukkolok nektek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide a folytatásban is az üzenet. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Várom a válaszokat. Én pedig a folytatásban is isteni zenéket hozok. Jön a For the Cause és az Ain't No Sunshine, aztán a csodás Fábia, Júli és Zuhe kördala a Like a Child a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, és jó utat a már hazafelé tartóknak, vagy szimplán úton levőknek. Az M1-es autópályán a Grébics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek a 72-es kilométernél. Mindkét oldalon csak egy sáv járható, úgyhogy Budapest felé már legalább 5 kilométert is meghaladta a torlódás. Hegyeshalom felé szakaszos torlódás van, ezt írták a hallgatók, de azért kell a türelem. Aztán amire még figyelni kell, hogy baleset történt az M3-ason, Budapest felé 60-nál az 52-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, mert hogy folyik a helyszínelés, és legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Új kerékpárutak épülnek a dél-zalai határvidéken. Kiskertészek szépítették az iskolát Zalaegerszegen. Blueszene és Mozart várja az éjszakázókat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Mintegy 25 kilométer hosszban fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát Dél-Zalában. A csaknem 1,4 milliárd forintos beruházás 7 települést, köztük Letenyét, Becsehelyt, Muraszemenyét és Tornyiszent Miklóst kapcsol össze új vagy megújuló kerékpárutakkal. A fejlesztés az M70-es autóút zalai szakasza mentén valósul meg, több helyen új kerékpáros hidak is épülnek. A munkálatok nyomán egy korszerű, összefüggő kerékpáros hálózat jöhet létre a térségben, írja a Magyar Építők. Nem csak tanultak, hanem kertészkedtek is a zalaegerszegi Ötvös József általános iskola diákjai. A gyerekek virágokat ültettek az intézmény bejáratánál, emellett fűszerkertet gondoztak, ahol a többi közt zsája, kakukkfű és citromfű növekszik. Munkájuk eredményeként már az első termést is betakarították, friss hagymát, retket és zöld borsót szüretelhettek, írja a zaol.hu. Koncertekkel, sörkerti hangulattal és különleges tárlatvezetésekkel készül Zalaegerszeg az Éjszaka a Múzeumban és azon túl programsorozatra. A Göcsei Múzeum kertjében június 13-án blues és folk zene szól majd, miközben a látogatók az újraélesztés alapjait is kipróbálhatják a Vöröskereszt önkénteseivel. A zalaegerszegi kiállítóhelyen sörtörténeti tárlatvezetés, régészeti előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A Városi Hangverseny és Kiállítóteremben Mozart estet ad a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, míg a Mincentiumban zseblámpás tárlatvezetés és retro bőrönt kiállítás idézi meg a múlt hangulatát, áll a Zaol összefoglalójában. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, észak-keleten lehet. Holnap közepesen felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 23, az éjjeli minimum 8-12 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel a mikrofonnál B. Németh Díj, a friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
3: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
5: Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new deal.

szerintem a legjobb zenék. Ismét unokázós csalók jelentek meg. A napokban három idős embert is megpróbáltak telefonon tévedésbe ejteni Szekszárdon olyan ismeretlenek, akik közeli hozzátartozónak adták ki magukat. Az egyik esetben 10 millió forintot akartak kicsalni egy idős nőtől, de végül nem keletkezett kár. Úgy tűnik a következő hónapokban még inkább résen kell lenni az ehhez hasonló hívásoknál. A rendőrség tájékoztatása szerint a feljelentéstevő asszonyt vezetékes telefonon hívta fel egy fiatal férfi hang. A telefonáló mamának szólította, és azt állította, hogy bajba került. Az idős nő azt hitte, hogy az unokáját hallja, ezért eleinte nem gyanakodott. A csaló ezután azt mondta, egy idős asszonynak segített csomagot feladni, később azonban kiderült, hogy a küldeményben kábítószer volt. A történet szerint emiatt óvadékra lenne szüksége, ezért 10 millió forintot kért. Az asszony elmondta, hogy otthon 3,6 millió forintot és valamennyi eurót tart. A férfi kérésére meg is számolta, majd becsomagolta a pénzt. A beszélgetés végül megszakadt, azóta nem keresték újra, és senki nem ment a pénzért, így az idős nőnek nem lett anyagi kára. Az eset azonban jól mutatja, hogy az unokázós csalások továbbra is jelen vannak, és a módszerek folyamatosan változnak. A csalók jellemzően közeli hozzátartozónak adják ki magukat, gyakran sírva, elcsukló hangon beszélnek, hogy nehezebb legyen felismerni őket. Többnyire valamilyen hirtelen bajra hivatkoznak, balesetre, letartóztatásra, kórházi kezelésre vagy sürgős műtétre. A pénzért sokszor nem személyesen mennének, hanem közvetítőt küldenének, például megbízható ismerőst, ügyvédet vagy taxist. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen hívást kap, az szakítsa meg a vonalat, majd hívja fel a hozzátartozóját a korábban ismert telefonszámon. Érdemes olyan személyes kérdéseket feltenni, amelyekre kizárólag a valódi családtag tudhatja a választ. A polisz.hu közleménye hangsúlyozza továbbá, hogy senki ne adjon meg plusz információkat, és soha ne adjon át pénzt vagy értéket idegennek. Csalás gyanúja esetén haladéktalanul bejelentést kell tenni a rendőrségen, vagy hívni kell a 112-es segélyhívót. A rendőrség a Matrix projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online csalások megelőzésére és felderítésére. További hasznos információk a www.kiberpajs.hu oldalon érhetők el.

0: Best FM a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. A kettes főúton például Vácon közművezetéket javítanak, így a 36-os kilométer környékén félpályás korlátozás és sebességkorlátozás követel figyelmet, ez okozza a lassulást. Aztán Récsák és Hont között több szakaszon kábelt telepítenek, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszükület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a fél útpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton pedig építési munkákat végeznek Vecső és átkelési szakaszán a főutcában a Magyar utca kereszteződésénél, a 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Szolnokon pedig a Szent István Tisza híd Budapest felőli végén a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat, az arra autózók torlódásra számítsanak. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A leg-

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Becsehely kezdett a legjobban a Zala-tűzoltó kupában. Közösségén nőtt a jubiláló Göcsei Szegek. Szombaton nyit a Gébárti Tóstrand Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Arsó Páhok adott otthont a Zala tűzoltó kupa idei első fordulójának. A férfiaknál a címvédő Becsehelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület végzett az élen, megelőzve a Zalamenti kutató-mentő csoportot és az Arsó Páhoki csapatot. Az ifjúsági kategóriában a lakhegyiek szerezték meg az első helyet, a sorozat következő fordulóját pedig július 4-én rendezik Csaprendeken, közölte a Vármegyei Katasztrófa Védelem. Jubileumig áll a műsorral ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a Göcsei Szegek Néptánc Együttes. A Pálffy Szegen indult közösség néhány év alatt 8 főből 150 tagú néptáncos családdá bővült, amelyben a legkisebbektől a szenior korosztályig minden generáció megtalálható. Az együttes nem csak a néptánc oktatásával foglalkozik, hanem számos hagyományőrző programot, tábort és közösségi rendezvényt is szervez. A jubileumi ünnepségen külön elismerésben részesült Gyenese Krisztián művészeti vezető, tudósít a Vármegyei Napilap. Szombaton nyitja meg kapuit a fürdőzők előtt a zalaegerszegi Gébárti Tóstrand. A természetes fürdőhely csendes, nyugodt környezetet és kiváló vízminőséget kínál a látogatóknak. A szezon előtt elsősorban karbantartási és festési munkákat végeztek, emellett a megyei könyvtárral együttműködve egy kis szabadtéri könyvsarkot is kialakítottak a strand területén. A látogatók így olvasnivalók közül is válogathatnak a pihenésre. Idejére. A városvezetés szerint a Gébárti Tóstrand jól kiegészíti Zalaegerszeg többi fürdőjének kínálatát, míg a városi strand az úszókat, az Aqua City pedig az élménykeresőket várja, addig a tóparti fürdő a természet közeli kikapcsolódást helyezi előtérbe. A strandot nyaranta csak nem 10 000-en keresik fel, számolt be az egerszegihírek.hu. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, észak-keleten lehet. Holnap közepesen felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 23, az éjjeli minimum 8-12 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. Béné Meddia vagyok, hoztam a város legfrissebb történéseit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek slágereit, amik egy pillanat alatt visszahozzák a régi emlékeket. Úgyhogy nosztalgiázásra fel, töltsük együtt ezt a délutánt is, rádiózunk együtt.
1: 88.9 Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Budapest ma már szerves része az európai vasúti hálózatnak, így a magyar fővárosból számos külföldi város érhető el közvetlen járatokkal. Több útvonalon modern nappali szerelvények közlekednek, míg bizonyos célállomásokra akár hálókocsis éjszakai vonattal is utazhatunk, amely nem csak kényelmes, hanem szállásköltségeket is megtakaríthat. A közvetlen összekötetéseknek köszönhetően sok esetben átszállás nélkül érhetjük el Európa legnépszerűbb városait, vagy éppen tengerparti üdülőhelyeit. Az utazás során ráadásul nem kell aggódni a parkolóhely keresése, az autópályák zsúfoltsága vagy a hosszú vezetés miatt sem. Éppen ezért az idei nyaralás tervezésekor érdemes a vonatos lehetőségeket is számba venni, különösen azért, mert olyan különleges helyszínekre juthatunk el kényelmesen és viszonylag gyorsan, amelyek tökéletes célpontjai lehetnek egy nyári kikapcsolódásnak. Na de hogy melyek ezek? Ott van például Rijeka, Horvátországban, a horvát tengerpart egyik legnagyobb városa, ideális választás azoknak, akik szeretnék ötvözni a városnézést és a tengerparti pihenést. Rijeka a város pezsgő hangulattal, mediterrán klímával és számos stranddal várja a turistákat. De akár elmehetünk Szlovénia egyetlen tengeri kikötő városába is, kisebb ugyan, mint horvát vetélytársai, de hangulata és szépsége miatt egyre népszerűbb a turisták körében, Koper. Az óvárosa velencei hangulatot áraszt, szűk utcáival és történelmi épületeivel kiváló helyszín egy nyugodt nyári vakációhoz. Aztán ott van Ausztria, Salzburg, nem klasszikus tengerparti célpont ugyan, mégis tökéletes nyári úti cél lehet azok számára, akik a természetet és a kultúrát egyszerre keresik. És nem utolsó sorban elérhető így vonattal Lengyelország is. Krakó, Lengyelország egykori királyi fővárosa, az egyik legszebb közép-európai város, amely nyáron különösen élénk hangulatot kínál, úgyhogy akár oda is ellátogathatunk. Ráadásul gazdag a történelme és pezsgő kulturális élete miatt egy hosszú hétvégére, vagy akár egy egész hétre is kiváló választás lehet. Érdemes utazgatni, én pedig akár utazás mellé is adom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék közlekedési infokkal. Folytatjuk az M5-ösön például Örkény és Lajos Mizse között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a főváros irányába. A külső és a leálló sáv használható. Aztán az M6-oson Érdnél a 14-es és a 26-os kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sáv járható, Budapest felé a 18-es kilométernél lévő érdészaki part terület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Bonyhád és a Szekszárd Gemenc csomópontnál is burkolatfelújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ingyenes Szedd Magad akciót hirdettek a Csácsi-hegyen. Elismerték a pedagógusokat Zalaegerszegen, a holokauszt áldozataira emlékeztek. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Dübörög a cseresznye szezon. A fagykárok idén a termés felét vitték el, ami jobb aránya tavainál. Egy jó évben 10-12 ezer tonnányit takarítanak be, most 4-6 ezer tonnára számítanak a termelők. Mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. A Csácsi-hegyen bárki szedhetett cseresznyét saját fogyasztásra az elmúlt napokban, írja a Zaol. A kezdeményezésnek köszönhetően azok is friss gyümölcshöz juthattak, akiknek nincs saját kertjük. Az akció teljesen ingyenes volt Zalaegerszegen. Pedagógus napi ünnepséget rendezett a Zalaegerszegi Tankerületi Központ. A Hevesi Sándor Színházban elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző oktatóknak. A díjazottak között zalaegerszegi pedagógusok is szerepeltek, köztük a Petőfi iskola tanára, akit az egészséges életmódra nevelésért és az aktív iskola programban végzett munkájáért jutalmaztak. Újdonságként idén már tantestületet is díjaztak. Az első ilyen elismerést a Kölcsey Ferenc Gimnázium nevelő közössége vehette át, tudósít az Egerszegi Hírek. A holokauszt 82. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Zalaegerszegen. A zsidó hitközség tagjai és a város vezetői koszorúzással, gyertyagyújtással és közös főhajtással tisztelektek a II. Világháború áldozatai előtt. A megemlékezésen Deutsch László főrabbi hangsúlyozta, a zalaegerszegi és környékbeli zsidó közösségek tagjait otthonaikból hurcolták el, majd gyerekekkel és csecsemőkkel együtt gyilkolták meg. A résztvevők a 6 millió meggyilkolt zsidó áldozat emléke előtt is tisztelegtek. A rendezvényen részt vett a Mazsihisz alelnöke is, aki a Zalaegerszegi Hitközség emlékőrző munkáját méltatta. A megemlékezés az izraelita temetőben zárult, ahol az emlékezés köveit helyezték el az áldozatok sírjainál, összegezte az Egerszegi Hírek. Ma kezdetben több felé lehet eső, zápor, zivatar, de később nyugat felől felszakadozik a felhőzet, és az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A legtöbb csapadék nyugaton, északkeleten lehet. Holnap közepesen felhős, szeles idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 23, az éjjeli minimum 8-12 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénivel Dia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
0: 88.9 Best FM.

Veszte fel a legjobb zenék, a turistákat célzó csalások világszerte egyre gyakoribbak, különösen a népszerű nyaralóhelyeken és a főszezonban. A szakértők szerint a csalók pontosan tudják, hogy az utazók fáradtak, sietnek, kevésbé ismerik a helyi szokásokat, ezért könnyebben válnak áldozattá. Ma már sokkal könnyebben, olcsóbban juthatunk el a világ különböző pontjaira, mint a történelem során valaha. Ez hatalmas tömegeket jelent a világ leghíresebb úti céljainál, amivel persze a bűnözők is tisztában vannak, és igyekeznek kihasználni a könnyűnek tűnő lehetőségeket. Az utazót ámulatba ejtik a látványosságok, elvonják a figyelmét az ismeretlen illatok, ízek, hangulatok, és miközben élvezi, hogy kiszakadhat a hétköznapokból, a figyelme természetesen lankad, hiszen fáradt, a helyet, a nyelvet, a szokásokat sem feltétlenül ismeri, így kiváló célpontja lehet a tolvajoknak, átveréseknek, és itt nem feltétlenül csak a hagyományos zsebben turkáló alakokra kell gondolni, ennél sokkal kifinomultabb csalás létezik, amellyel a bárhová várt nyaralást egy pillanat alatt keserű emlékké degradálhatja egy bűnöző. Ha eddig megúsztad rossz tapasztalat nélkül, akkor gratulálok, és hogy ez így is maradjon, érdemes néhány dologra odafigyelni. Ugye ott vannak a zsebtolvajok, bár legtöbben ilyenkor ugye a klasszikus kabátzsebbe benyúlós tolvajlásra gondolunk, ma már ennél sokkal talányosabb módszerekkel dolgoznak. Létező trükk, hogy véletlenül az alanyra borítanak egy pohár bort vagy kávét, lejtenek valamit az orra előtt a földre, elesést cínlelnek, vagy hozzájuk dobnak valamilyen váratlan dolgot, hogy azonnal káoszt teremtsenek, és a figyelmetlenséget kihasználva megszabadítsák értéktárgyaitól. Aztán a népszerű látványosságok környékén az óvatlan utazó könnyen belefuthat a drága ebédbe valamilyen turista csapdában, ugyanis hiába körültekintő az ember az éttermi árakkal, máshogy is része lehet egy extra drága fogásban. Az utóbbi években, mióta egyre többen használják külföldön is a bank vagy hitelkártyájukat, megszaporodtak a PIN-kóddal kapcsolatos csalások. Az első számú szabály, hogy mindig ellenőrizzük a fizető automatára kiírt összeget, és figyeljünk arra, hogy megfelelő legyen a valuták közötti váltás. Lényeges tanács, hogy utcai árusoknál inkább ne használjuk a kártyánkat, mert előfordult már, hogy egy egész kártyacsalókból álló hálózatot lepleztek le, akik megbuherált kártyaterminálokkal lopták a jóhiszemű turisták adatait és pénzét. A világ olyan nagyvárosaiban, mint London, viszonylag gyakran fordul elő a következő jelenet, az óvatlan turista ruházatán, hajában madárürüléknek látszó fehér-fekete vagy zöld paca landol, aminek akár szaga is lehet, majd hirtelen ott terem egy kedvesnek és jó szándékúnak tűnő helyi, aki megpróbál segíteni a kéretlen meglepetés eltakarításában, mindeközben pedig alaposan kirabolja a gyanútlan turistát. Legyünk résen, bármerre is megyünk. Én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Veszte fel a legjobb zenék gyorsan az utakról. Az M6-oson például a Himesházi Völgyhídon a 182-es és a 179-es kilométer között lezárták a főváros felé vezető oldalt. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Aztán az egyes főúton Budaörs határában a 8-as kilométernél található Budakeszi csomópont kanyarodó sávjában, a Gyál utcában napközben burkolatjavítási munkálatokat végeznek, ezért félpályás korlátozás várható. És ugyancsak az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek mindkét irányban, útszűkület nehezíti a haladást. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Marad a kamatstop a diákhitel egyen, drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok, kezdődik a futballvilágbajnokság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott,

0: Az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra. Így például a Temuról, Schengenről és más külföldi weboldalakról rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Az adóhatóság szerint a plusz költség várhatóan megjelenik majd a fogyasztói árakban is. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme is az, hogy csökkentsék az uniós kereskedők versenyhátrányát. Lezárult az emelcintű szóbeli érettségi időszaka. Az oktatási hivatal adatai szerint országszerte csaknem 75 ezer vizsgázó adott számot tudásáról 75 tantárgyból. Az érettségi most a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyet június 1-jéig tartanak több mint 1000 helyszínen. Az eredményeket a vizsgabizottságok a szóbelik lezárása után hirdetik ki. Az esetleges jogorvoslati lehetőségekről az oktatási hivatal honlapján található részletes tájékoztatás. A Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Két órányi dance
4: mostantól.
3: 6-7-én White Boy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. A legnagyobb dance himnuszok szólnak a 90-es és a 2000-es évekből. Én tudom.

50 mix egyelőre, mert hogy mindegyik mixen lett már 100 meghallgatás, úgyhogy ilyenkor a szabályok szerint, ugye melyiket én hoztam, jöhet a következő feltöltés. Az a legjobb, hogyha feliratkoztok a Mixcloud oldalamra, és akkor azonnal értesítést kaptok, hogyha kerülnek fel új mixek. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ez az a profil, ahol egyébként ezt a korábbi 150-et is el lehet érni, és természetesen minden mix mellett ott van a tracklista is.

Nagyobb klasszik house darabok kerülnek elő, köszönhetően Lauer Krisztiánnak, ugyanígy 6 és 8 óra között. Ha ked, akkor funky, DJ Hangyával, szerdánként pop és rádiós lágerek FND-vel, szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit áll ilyenkor a lemezjátszók mögé, a vasárnap pedig a chill, a lounge és a deep house zenéké. És hogyha csütörtök, akkor az bizony dances csütörtök, most már több mint 4 éve, 6-7-ig van a White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Ha már a Stardust, a Music Sounds Better With You-val így megalapozta a hangulatot, akkor ilyen franciás vonalon engedjük el ezt a 60 percet, de csak egy nagyon-nagyon rövid ideig, mert aztán 7-től már DJ Miller csütörtöki rezidensünk áll a lemezjátszók mögött, és ő pakolja tovább a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance hinuszait, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is összeül az országgyűlés, felkészült a szezonra a Balaton, soha ilyen meleg nem volt még a május. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését, erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ülésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Felkészülten várják a szezont a balatoni strandok. A szolgáltatások látványosan fejlődnek, egyre több helyen várják ki magasló minőségű gasztronómiai és sportolási lehetőségek a vendégeket, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Nagyon szisztematikus strandfejlesztés zajlott a kisfaludi program keretében. Kulturált körülmények között lehet a víz közelében felüdülni. Rengeteg strandon aktív turisztikai fejlesztés is zajlott. Sportpályák épültek, újultak meg. Természetesen a vízisportok szerelmesei is nagyon sok opció közül választhatnak, sok helyen táborokat is szerveznek.
1: Vészesen csökken a Velencei tó vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint a gárdnál már csak 56 cm-es vízállást mértek, ami mindössze néhány centiméterrel marad el az eddig feljegyzett legalacsonyabb értéktől. A szakemberek szerint az elmúlt hetekben folyamatos volt az apadás. A tó vízszintje május vége óta csaknem 10 cm-t csökkent. A kiszáradó partszakaszok több helyen már szabad szemmel is jól láthatók. A második legmelegebb májust élte át a világ a mérések kezdete óta. A globális átlaghőmérséklet több mint másfél fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Európában rekordokat döntő hőhullámok, más térségekben áradások és súlyos aszályok jelezték a szélsőséges időjárás erősödését. Szakértők szerint a kialakuló El Niño jelenség a következő hónapokban tovább fokozhatja a globális felmelegedés hatásait. Délen még előfordulhat kisebb eső, később nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, a legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8-15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, zivatarok, főképp délelőtt. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogyha csütörtök, akkor dance. Kivel mással, mint DJ Millerrel.
4: Sziasztok.
3: Ennyi.
4: Szia, White Boy.
3: Csütörtök, jön a második óra.
4: Hello.
3: Hello.
0: Best FM, a legjobb zenék. Mixben. A lemezjátszóknál. DJ Miller.

0: DJ Miller.
1: Került a feltűnés, próbálj elvegyülni, ugye így hazudtam, mondta Jackie Chan-től a Chris Tuckernek, ugye ebben a filmben, amikor a következő
2: snit... tegnap néztem egyébként.
1: Igen?
2: Imádom.
1: A csúcsformában kettő, ugye amikor a következő snit azt, hogy a Chris Tucker már fönnáll a színpadon, és énekli ezt a dalt.
2: Igen. Ami egy karaoke bár egyébként, nem?
1: Igen, egy hongkongi karaoke bár. Ahová neki azért tényleg eléggé nehéz beavadni. Figyelj, most egy nagy plénum előtt elnézést kell, hogy kérjek tőled.
2: Semmi baj.
1: Tegnap én mondtam az Efinek, hát ugye ma kezdődik a fotball. Fotóval, hallod a
2: fotball? Fotball, nem futball, hanem a foci VB. Jó, de magyarul így mondják amúgy, hogy fotball.
1: A labdarúgás, igen. És én mondtam az Efinek, hogy hát hogy nyugodtan egyébként, hogy ha gondolják, hogy indíthatunk egy ilyen night shift totót, de aztán azt mondtam neki, hogy hát mondom, igazából rajtad, mármint az Efin, meg a németén kívül úgysem ért senki a focit, és azt mondta, hogy dehogy nem, hát hogy a Milleri mi jó néz, és te tényleg ez
2: egy, egyrészt meg ugye én nagyon sokáig fociztam, tehát a kickboxos múltam előtt, én kérlek szépen 14-15 éves koromig, ott az Erzsébeti csapaton, az ESMTK nevezetű intézményen aránylag komoly szinten fociztam.
1: Hát akkor bocsánatot kívánok, na hát akkor viszont akkor tényleg
2: szerintem mitől van ez a Vádi White Boy, látom, hogy mindig nézed.
1: Ugye, mint ahogy két ananász lecsúszott volna. Egyet,
2: én is azért hozom a deszkákat, hogy legyen mit törni a sípcsontodon.
1: Na akkor mondjad, légy szíves, a jóslatot itt a VB-re.
2: Figyelj, én nagyon komoly szakembereknek a nyilatkozatait néztem, és ők még a Rosszit is kérdezték, ugye a magyar szövetségi kapitány, és még ő is ilyen 3-4 csapatot mondott.
1: Jó, mondjad,
2: azt mondta, hogy még az angolok is odaérhetnek, én abban nem hiszek annyira, viszont nyilván ugye a francia csapat az nagyon erős szerintem.
1: Bocsánat, azt hiszem, FSM francia-spanyol nézet mondott.
2: Igen, tehát a francia-spanyol nagyon erős, de a Rosszinak annyiban igaza van, hogy az angolok is tudtak már meglepetést okozni. Tehát már volt olyan, hogy azt mondták, hogy esélytelenek, és akkor döntőt játszottak, meg ott voltak a legjobb négy között, úgyhogy francia, spanyol, brazil, argentin, szóval azért itt legalább 5 csapatban alsó hangon benne van ennek a lehetősége. Ugye tényleg ez a labdakerek egy közhelyes mondás, de a fociban tényleg bármi megtörténhet.
1: Jó, akkor te kinek örülnél a legjobban?
2: Figyelj, hogy ki érdemelné meg a legjobban?
1: Nem, te kinek örülnél a legjobban?
2: Hát én az a baj, tudod, én nagyon ilyen spanyol párti vagyok. Eleve az életérzés,
1: hol van ezzel a probléma? Nem egyszer.
2: Tehát ez, nekem ez a spanyol sztori, eleve amit ők játszanak, amit képviselnek, ahogy élnek, ahol élnek, ez nekem annyira be van ágyazva, annyira beégett, hogy én örülnék neki, hogyha ők nyernének, de a franciáknak nagyobb esélyét látom.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: De ahhoz képest, hogy a Britney Spears életrajzi mozi rendezője, meg a producer azt mondták, hogy előbb megvárják, hogy a Michael film mennyire jól teljesít, mert ők nem nagyon hisznek már ebbe az életrajzi film formátumba.
2: Ja, ha jól van megcsinálva, akkor én is.
1: Akkor az ide? Na most ehhez képest most pár héttel ezelőtt, és szerintem pont a Michaelnek köszönhetően kaptak szárnyra megint olyan pletykák, hogy állítólag már egy évek óta elkezdett Prince életrajzi filmet, hogy akkor most már hogy befejeznének, és akkor megcsinálnák rendesen. Aha. Csak ha már egy a Van Doves Cry volt az
2: előbb. Hát figyelj, igazából...
1: Járna neki is.
2: Hát sőt, nem tudom, hogy láttad, hogy az Antelimit követed, de pont valamelyik nap rakott ki egy linket, ugye fönn van a YouTube-on egy nagyon komoly Prince koncert, elejétől a végig szuper csúcs minőségben. Hát azért azt, ha megnézed, apám, az gyakorlatilag úgy az elején föláll a kezeden, meg mindenhol, ahol van szőr, és úgy maradsz. De tényleg egy másodpercre nem tudsz eltekinteni a produkció minőségétől. De tényleg, ez így, ahogy mondom, nekem egyébként mindig egy picit több power volt benne. Olyan természetesebb erő volt benne, mint a Michael Jackson. Ettől függetlenül a Jackot is imádom, félreértés ne essék. De ha a kettő közül kellene mondanom, hogy melyik volt nagyobb művész, mert ugye sajnos már egyikőjük sincs köztünk, akkor én a Prince-re mondanám, hogy a dalai...
1: Hát ez egy multitalentum volt,
2: igen,
1: tehát minden hangszere játszott.
2: A funk az jobban benne volt, igen. Meg az, hogy odaállok és gyerünk, és ez a rock and roll-ban nyomjuk a funkit, hogyha érted, hogy mire gondolom. Hogy oda áll az a pici ember, és ott pörgött, forgott, de ettől függően a Jackónak ez semmit nem veszel az értékéből.
1: Hát, igen, talán mondjuk azt, hogy mondjuk a Prince az ilyen tényleg zenész volt nagy betűvel,
2: igen,
1: a Jackó meg egy performer.
2: Egy performance ember és egy termék. Igen, tehát ez a lényeges különbség. Meg az, hogy az egyik hogy ott volt a We Are The World-nél, a másik pedig nem.
1: Ugye?
2: És
1: na,
2: ugye ez nagyon nagy sztori.
1: Te viszont akkor hol leszel ott a hétvégén?
2: Jaj, a White Boy-os rákötése. Vannak ezek a hangyás poénok, meg a White Boy-os rákötések. Nagyon szépen köszönöm a kérdést, White Boy. Én holnap Komáromba megyek egy olyan helyre, ahol az első zenét 1994-ben pakoltam föl, és azóta is járok vissza, különböző nevei lettek a helynek.
1: Lajos.
2: A Lajos az mindig benne volt, igen, és most szuper módon föl lett az egész újítva, és nagyon örülök, hogy mehetek, mert két évig egyébként most nem voltam, úgyhogy figyelj, minden szinten várom a találkozásokat, a zenéket, a hangulatot, úgyhogy aztán szombaton visszatérek a főváros szívébe,
1: Borbár.
2: És egy jó Borbár keretein belül egy nagyon kedves kollégám születésnapját fogjuk ünnepelni.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ébrém, akkor csókoltatjuk a komáromiakat.
2: Hú, ez ilyen nyelvtörő.
3: Igen, úgy tűnik, mint hogyha út elágazódáshoz érkeztél volna Wildboy.
2: Bizony, igen. Na még egyszer, tehát csókoltatjuk a komáromiakat, akkor üdvözlet a borbárba mindenkinek, és akkor jövő csütörtökön téged pedig nagy erőkkel nagy szeretettel várunk.
3: Wildboy, én mindenkinek átadom a jó kívánságokat, és jövő héten, hogyha te is úgy gondolod még akkor is, akkor érkeznék. Köszönöm szépen, sziasztok, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Plusz forrás jut a kórházaknak a klímák rendbetételére. Holnaptól már csak néhány vármegyében lesz tűzgyújtási tilalom. Kezdődik a futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Évek óta jelentősen alulfinanszírozták a kórházak fenntartását és műszaki fejlesztéseit. Erről a miniszterelnök beszélt a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság vezetője szerint rendszeresen több 10 milliárd forint hiányzott a szervezet költségvetéséből, ezért számos fejlesztés, köztük a klímaberendezések korszerűsítése is elmaradt. A kabinet ezért 3,6 milliárd forintot csoportosít át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, és középtávú fejlesztési terv elkészítését is kérte az egészségügyi tárcától. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő heti uniós csúcson először képviseli Magyarországot kormányfőként, miközben tovább folynak az egyeztetések az ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítéséről. Szlovénia feloldja az ideiglenes határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A döntés szerint az okmányellenőrzést más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. Azt egyelőre nem közölték, mikor lép hatályba az új rendelkezés. Szlovénia 2023. októbere óta tart fenn átmeneti ellenőrzést a határokon. Az Európai Bizottság a múlt héten felszólította az országot és a Schengeni övezet további 8 tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. Feloldják a tűzgyújtási tilalmat holnaptól a fővárosban és további 10 vármegyében, 6 vármegyében viszont érvényben marad. A Népi közlése szerint az elmúlt nap esőzései miatt megszűnt a fokozott tűzveszély Budapesten, valamint Békésfehér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy-Tolna és Veszprém vármegyékben. A Mexikó dél-afrikai köztársaság mérkőzéssel megkezdődik ma a 23. labdarúgó világbajnokság. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társ rendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul, a kezdőmeccs pedig ma 21 órakor kezdődik. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Még egy óra, és onnantól fogva, hogy durván egy hónapra szerintem a férfi hallgatóság nagy részét elveszítjük, majd indul a futball világbajnokság, bár nem tudom, hogy az éjfélkor, meg hajnal kettőkor, meg este 10, meg 11-kor kezdődő meccseket ki fogja majd élőben követni, mindegy. Hello, hölgyek! Mika, Big Girl, ezzel indulunk már is.
2: Ez a Night Shift a Best

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

Best of a legjobb zenék saját bevallása szerint még egy underground tracket szeretett volna éppen készülő nagylemezére. Hát aztán ez a dal minden lett, csak undergrounden. Leginkább rádiósláger, meg az év legnagyobb klubhimnusa. Roger Sanchez, Another Chance. Ez érkezik

visszatom a legjobb zenék, azt már hetek óta lehet tudni, hogy az En Vogue a TLC-vel és a Salt & Pepa-val indul közösen amerikai turnéra, de pár napja az is kiderült, hogy a TLC önálló koncertek keretein belül is fog majd fellépni, sőt, ők átlátogatnak Európába, pont úgy, ahogy a most érkező En Vogue is. Szóval, aki szeretné a 90-es évek ikonikus R&B csapatát élőben látni, megteheti például majd Finnországban a Porridge Fesztiválon, vagy pedig Hollandiában július 18-án. Jön a My Lover, itt a Best Damn.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Marad a babaváró hitel moratóriuma, megnyílt az ünnepi könyvhét, kezdőrugás, indul a 23. futball VB. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Az intézkedés azokat érinti, akiknél a vállalt gyermek nem született meg. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, az év végéig fenntartják a diákhitel egy kamat stopját, és döntés született arról is, hogy szeptember végéig meghosszabbítják az uniós forrásból finanszírozott napelemes pályázatok elszámolási határidejét. Emellett 3,6 milliárd forintot csoportosítanak át a kórházi hűtési rendszerek felújítására, az intézmények középtávú fejlesztésére pedig tervet készít az egészségügyi tárca. A könyvpiac szabad működésének garantálását ígérte az ünnepi könyvhét megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán arról beszélt, széles körű egyeztetést kezdenek a szabályozásról minden érintettel. Egyebek mellett megvizsgálják az e-könyvek és hangos könyvek áfa kulcsát, és állami könyvvásárlás támogató programot indítanak a pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. A 97. ünnepi könyvhetet David Szalai, magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Magyar tulajdonú Bob Tail lett a világ legszebb kutyája. Jack a Bolognában rendezett világkiállításon csaknem 60 ország négy lábúit megelőzve szerezte meg az első helyet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajta tiszta ebb vett részt. Magyarország az 5. legtöbb kis kedvencet nevező államként képviselte magát a programon. Ezekben a percekben megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság a Mexikó Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzéssel. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A szakértők az Európa-bajnok spanyolokat és a VB ezüstérmes franciákat tartják favoritnak. A futball VB, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-ei döntővel zárul. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hát ha lehet, akkor a következő 60 perc az még csajosabb lesz, mint a mögöttünk hagyott egy óra. Mondom, hogy kikérkeznek 9 és 10 óra között. Jön Christina Aguilera Lil Kimmel, itt lesz Jennifer Lopez, Crystal Waters, Mohamed Fatima, Gloria Estefan, Kelly és a sor legelején Lady Gaga, az Always Remember Us This Way.
2: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék holnap, június 12-én lesz. Kereken 27 éve, hogy Jennifer Lopez leges-legeső kislemeze felkerült az amerikai kislemezlista első helyére, és onnan 5 héten keresztül kimozdíthatatlan volt. Jöjjön ez a bizonyos első. If You Had My Love, Jennifer Lopez érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, jön Kelis és a Trick Me, hát velünk leginkább az időjárás trükközött az elmúlt napokban. Ahhoz képest, hogy itt már volt brutális kánikula, holnap azért hát a nyomába sem ér az időjárás annak. 23 fokos nappal, egy maximum, meg picike szélre és kevés felhőre kell számítani.

Best of a legjobb zenék a brutális 3,5 éves világkörüli turnéjuk utolsó állomásán, hát hol máshol, mint Londonban 25 szeptemberében jelentette be Chris Martin a koncert közben, hogy pihennek egy picikét, aztán még 138 koncert erejéig visszatérnek ugyanezzel a turnéval, és azóta már persze derültek ki részletek, hogy ez a visszatérés valószínűleg jövőre 2027-ben lesz majd esedékes, és ennek a visszatérésnek a pontos dátumai, helyszínei pedig szépen lassan, legkésőbb az idei nyár végén.

Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars rajongók biztos tudják, hogy ki az a Rosser Vénó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a hetedik részben az Ébredő Erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Vénó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Felszálltak a magyar Gripenek egy utasszállító miatt. Drágulhatnak a távol-keletről rendelt kis csomagok. Nagyrészt napos idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 8 évben korlátozhatják a miniszterelnöki tisztség betöltését. Erről is dönthet hétfőn az országgyűlés a tavaszi ünésszak utolsó rendes ülésén. A képviselők szavazhatnak az alaptörvény módosításáról, amely a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő változásokat is tartalmazza, valamint megalapozhatja a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Napirendre kerül a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság felállítása is. Kedden az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosításokról és több jogharmonizációs javaslatról tárgyal a parlament. Riadóztatták a Gripeneket egy izraeli utasszállító miatt. A legmagasabb szintű készültséget rendelt el a NATO a Magyar Honvédségnek, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter kifejtette, azért emelkedtek a magasba a magyar Gripenek, mert a Tel Aviv-Prága járat nem vette fel a kapcsolatot a légirányítással. A vadászgépek jeleztek az utasszállító pilótáinak, akik pótolták a hiányosságot. A Gripenek légtérhatárig kísérték az izraeli járatot. Drágább lesz a rendelt pakk. Júliustól új uniós vámszabály lép életbe az Európai Unión kívülről érkező kis csomagokra, így például a Temuról, Shineről és más külföldi webáruházakból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldemények után termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy ha egy csomagban például ruhát, telefontokot és fülhallgatót is rendel valaki, akkor akár 9 euró plusz költséggel is számolhat. Felmászott a vasúti szerelvényre és áramütést szenvedett egy fiú Várpalotán. A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a 11 éves gyerek a barátjával érkezett a vasútállomásra. Felmászott az egyik vasúti kocsira és olyan közel került a magas feszültségű vezetékhez, hogy áramütést szenvedett. Mentő helikopterrel vitték kórházba. Elkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. Az első mérkőzés Mexikó és a Dél-Afrikai Köztársaság között zajlik. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó társrendezésében zajló eseményen 48 ország válogatottja lép pályára. A futball VB a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye. A döntő július 19-én lesz. Nyugat felől egyre több felé kiderül az ég, legtovább északkeleten marad borult idő, arrafelé még lehet csapadék, néhol zivatar is. A szél nagy területen élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte napos, kissé felhős idő várható, csak keleten lehetnek kisebb záporok, főként délelőtt, néhol még az ég is megdörrenhet. 22-23 fok várható, hétvégén változóan felhős, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Afrika és Miami a ma kezdődött világbajnokságon majd egészen közel kerül egymáshoz, mert hogy a Zöldfoki szigetek csapata játszik majd Uruguay ellen június 21-én a Miami stadionban. Nálunk meg úgy kerülnek egész közel egymáshoz, hogy jön majd a Miami Will Smith-től és Carl Wolf-tól az Afrika.
2: Ez a Night Shift a Best

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

Best FM a legjobb zenék, görög népdalból amerikai surf rock dal, aztán pedig amerikai hip-hop. Hát ez a Mizirlu című dal fejlődés története. Nem véletlenül játszották egyébként 2004-ben az Athéni Olimpia számos helyszínén, ám a világ még mindig leginkább a 94-es Quentin Tarantino filmhez, a Pulp Fictionhez köti ezt a gitárriffet. Na meg a Black Eyed Peas Puppy című dalához ezért.

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultra Naté, a Free

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Egy madár, egy oroszlán és egy farkas. Biztos, hogy itt lesz még a mai utolsó 60 percben, mert a 11-es évfél között érkezik majd Lauren Wolf, a No Stress-el. Oroszlán Szonya hozza a Tape C című dalát, és az I'm Like a Bird is hallható lesz Nelly Furtadónak köszönhetően a No Doubt és a Hey Baby után.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: Best FM a legjobb zenék, na vajon ma este vagy szombaton játszik-e újból a Metallica Tankcsapdát Budapesten? Egy biztos, mi most Red Hot Chili Peppers fogunk játszani az Other Side-en itt a Besten a legjobb zenék között. Hello.

Best of-om, a legjobb zenek. Craig David szerint ezt az udvarlás dolgot nem kell túl bonyolítani. Hétfőn egy-két üveg pesgő, kedden is iszunk valamit, aztán szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton szex, vasárnap meg egy kis pihi, és kezdjük az egészet előről. Az a borzasztót simán el tudok képzelni, hogy nála ez még működik is. Craig David, Seven Days, ez itt a Best of-om, a legjobb zenek között.

Beztetem a legjobb zenék, vége a csütörtöknek, zárom a kispénteket, holnap jön a rendes péntek, Night Shift extrával kezdünk, Lauer Christian fog duplázni, szóval 120 percnyi house-zal rúgjuk rá az ajtót a péntek estére. Jön az IMF, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Freedom.